wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

89. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Rock FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, népszavazási aláírásgyűjtés indult, folytatódik a felmelegedés. Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nagy szükség van a véradókra, görögdinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem, csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: A görögdinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét is. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szól. Ők augusztus 7-ig tudnak jelentkezni. A programban 40 vállalkozás számára tudnak térítésmentes szolgáltatást biztosítani. 10 már csatlakoztak, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. A héten is felveszik a harcot a vérszívókkal. A következő napokban 5 Bácskiskun és Csongrád Csanád vármegyei településen folytatódik a szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk ma, fátyol és komoly felhőkkel. Záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon fordulhatnak elő. A szél sok felé lehet élénk, 26-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a megnövekvő komoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A reggeli 12-19 fok után napközben 28-34 fok valószínű. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és kellemetes keddet kívánok mindenkinek. Egy 14. sorszámot viselő júliusi kedre lehet ébredni. Aki nem szeretne erre ébredni, nyugodtan dőljön vissza. Apropó, aki az éjszaka serényen dolgozott, neki jó pihenést kívánok. Na, remélem, hogy szabadságra már egyre több mindenkinek fussa. A menetrend a szokásos, hozok majd történeteket, hozok majd zenéket, na, hogy megemlítjük majd, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a születésnaposok. Egyébként előzetesen el tudom mondani, hogy a rock történelem több korszakalkotó eseményét és legendás zenész születését jegyzi a mai napon, és hát akadnak itt világnapok is, például ma van a csimpánzok világnapja. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, na, ami pedig a zenéinket illeti, majd mindjárt LGT, meg Kiss kezdésnek, meg itt a nagy klasszikus, ez a Free. Az utakon vigyázzunk, köszönet!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávlezárás a Soroksári úton kifelé, ott a Lechner-Ödön fasornál, Komor Marcell utca éppen kinek hogy tetszik, vagy Máriási utca. Ezen kívül sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és persze ne feledjük, hogy munkálkodnak a Róbert Károly körúton az állatkerti felüljárón az Árpád híd irányába. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM.

0: Rock FM.
1: Kedves Stellák, kedves őrsök, hát boldogot a mai napra, július 14-ére. Kapunk híreket, információkat, aztán pedig megnézzük, hogy mit tartogatnak a rock krónikák, jó? És persze zenélünk. Jön majd az Aerosmith, meg Joan Jett.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, népszavazási aláírásgyűjtés indult, folytatódik a felmelegedés. Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-ig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na haladjunk szépen sorban. 1958, John Lennon, Paul McCartney és George Harrison fémjelezte Beatles elődjének számító zenekar e napon rögzítette első és egyetlen amatőr kislemezét Percy Phillips Liverpooli stúdiójában. A felvételen Buddy Holly, There Will Be The Day című dala is McCartney saját szerzeménnyel In Spite Of All The Danger szerepelt. Ez volt a Carryman első stúdió felvétele. Aztán 67-ben elindult a The Who első amerikai turnéja. A brit banda ezen a napon kezdte meg első nagyszabású észak-amerikai koncertsorozatát meglepő módon a sokkal lágyabb hangzású Herman's Hermits előzenekaraként. 1982-ben pedig bemutatták a Pink Floydtól a Fallt, Alan Parker kultikus és felkavaró zenés filmjének világpremierje Londonban volt. 103.9 Rock FM? No. Zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávlezárás a Soroksári úton kifelé, ott a Lechner-Ödön fasornál, Komor Marcel utca éppen kinek hogy tetszik, vagy Máriási utca. Ezen kívül sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és persze ne feledjük, hogy munkálkodnak a Róbert Károly körúton az állatkerti felüljárón az Árpád híd irányába. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nagy szükség van a véradókra. Görögdinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: A görögdinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét is. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szól. Ők augusztus 7-ig tudnak jelentkezni. A programban 40 vállalkozás számára tudnak térítésmentes szolgáltatást biztosítani. 10 már csatlakoztak, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. A héten is felveszik a harcot a vérszívókkal. A következő napokban 5 Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyei településen folytatódik a szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk ma, fátyol és komoly felhőkkel. Záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon fordulhatnak elő. A szél sok felé lehet élénk, 26-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a megnövekvő komoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A reggeli 12-19 fok után napközben 28-34 fok valószínű. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
3: Itt vagyok, kellemes keddet mindenkinek, nem sokára majd arról, hogy is állt föl a fal, de addig is még Smash Mouth, Metallica, meg jön a Carthago is. Ez pedig itt Glenn Frey.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, szóval a dátum 1982. július 14-e, a helyszín London, és bemutatják a Fall című filmet, a Pink Floydtól Alan Parker kultikus és felkavaró zenés filmjét. Illusztris vendégsereg előtt, ugye hát ott voltak a Pink Floyd tagjai, és hát mellettük a kor legnagyobb brit rockstárjai, Sting, Pete Townsend, vagy éppen Roger Taylor. Nem ez volt egyébként az a legelső vetítés, bár a hivatalos brit és világpremiér július 14-e volt. A filmet versenyen kívül már két hónappal korábban Cannes-i filmfesztiválon bemutatták, hatalmas visszhangot váltott ki. Alan Parker rendező eredetileg úgy tervezte, hogy a film jelentős részét a Pink Floyd 81-es koncertjeinek élő felvételei adják majd, végül a rögzített anyagot technikai és művészi szempontból is katasztrofálisnak minősítette, így a teljes élő koncertes koncepciót elvetették, és helyette egy szürreális, sokkal játékfilmesebb struktúrát alkottak meg. A forgatás egyébként a legendák szerint kész rémálom volt, a kreatív kontroll miatt Roger Waters forgatókönyvíró, Alan Parker rendező és Gerald Scarfe animátor folyamatosan harcoltak egymással. Parker később úgy nyilatkozott, hogy a film készítése élet egyik legnyomasztóbb élménye volt a folytonos viták miatt. A főszereplő Pinket alakító Bob Geldof kezdetben egyáltalán nem akarta elvállalni a szerepet, mert nem volt oda a Pink Floyd zenéért. A sors iróniája, hogy zseniális, szavak nélkül szuggesztív játéka tette igazán mesterművé a filmet. És hát a film nem csak kultikus státuszba emelkedett, hanem a szakma is elismerte, két BAFTA díjat nyert. 103.9 Rock FM, no, hát akkor ennek emlékére íme a Pink Floyd. Utakon vigyázzunk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, jegyvásárláskor is átverhetnek, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővített kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a Báb Színház világát. A program 2024-ben indult, azóta 190 településre jutott el, a témanapokon csak nem 8800 óvodás vett részt. Az intézmények e-mailben nyújthatják be jelentkezésüket, részletek a Dériné program hivatalos honlapján. Érdemes lesz az égre pillantani, látványos együttállást figyelhetünk meg pénteken. A nyugati égbolton a vékony dagadó holdcsarló és a ragyogó Vénusz párosa figyelhető meg a nyári alkonyatban, közölt a Schwab egyi csillagvizsgáló. A jelenség szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval boldog születésnapot, kedves maiak! Július 14-én születettek, és amivel el lehet dicsekedni, szóba hoztuk már, hát az a Pink Floyd és a Fall, amelynek forgatása, zenei anyaga és utóélete hemzseg az elképesztő, sokszor meghökkentő részletektől. Amikor a főszereplő Pink szétveri a szállodai szobáját, Bob Geldof annyira beleélte magát a

hangját hallja a vonalban. A jelenet nem megírt színjáték volt, a stáb egy valódi, gyanútlan amerikai AT&T telefonközpontost hívott fel, akinek fogalma sem volt arról, hogy egy filmet rögzítenek. Az ő összezavarodott igazi reakcióit halljuk a filmben. Bár a film ugye az albumra épül, a Pink Floyd egyik legnagyobb klasszikusa, Hey You, például teljesen kimaradt a mozi verzióból. Ellen Parker úgy érezte, hogy a dalhoz forgatott rendőri erőszakot bemutató képsorok túlságosan sötétek és feleslegesen ismétlődőek lettek volna. Így a jelenetet kivágták, a nyersanyagot pedig más részekbe dolgozták bele. 103.9 Rock FM,

mixture's bridge.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávlezárás a Soroksári úton kifelé, ott a Lechner-Ödön fasornál, Komor Marcell utca éppen kinek hogy tetszik, vagy Máriási utca. Ezen kívül sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és persze ne feledjük, hogy munkálkodnak a Róbert Károly körúton az állatkerti felüljárón az Árpád híd irányába. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Melegben nehezebb koncentrálni, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásról nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
9: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
8: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futózáporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Hey!

Szenszerem 9 FM, kellemes keddet mindenkinek, remélem az utakon is minden rendben van, nem sokára majd Dynamite, Queen, ez pedig már a Boston.

99 Rock FM, szóval a mai főhősünk a Pink Floydtól a Fall, amely 1982-ben e napon került bemutatásra hivatalosan, bár ahogy mondottuk előtte már Cannes-ban ugye bemutatták, és igen, nagy népszerűségnek örvendett. A Cannes-i bemutatón egyébként ott ült Spielberg, a feltörekvő Steven Spielberg akkoriban még, és a vetítés után odalépett a stábhoz, gratulált a látványhoz, de nyíltan beismerte, hogy lövése sincs, hogy pontosan miről szólt az, amit az imént látott. Egyébként további érdekesség, hogy a film vége felé látható eléggé agresszív, skinhead-szerű fasiszta gyűlés jelenetei, ez a stáb valódi radikális brit ifjúsági csoportok tagjait bérelte fel statisztának. A forgatás ezen részén annyira feszültre és agresszívre sikerült, hogy a rendező elmondása szerint komolyan tartottak attól, hogy valódi erőszakra kerül a sor a stúdióban. És egyébként az igazi érdekesség, hogy annak ellenére, hogy a film óriási siker volt, a mozihoz készült hivatalos soundtrack album soha nem jelent meg önállóan. Roger Waters a stúdióalbumhoz képest szinte minden dalt újrakevert, felgyorsított vagy más énekessel vetette fel a filmhez. Bob Geldof például mindössze 7 dalban énekel. 103.9 Rock FM? Na, utakon kéretik vigyázni!

0: Rock FM.
1: Fél kilenc, remélem, hogy senkinek nem kapkodós a mai reggele. Kapunk híreket, információkat, aztán majd még hozok néhány érdekességet a mai főhősünkről, a Fall című filmről, és persze zenélünk. Jön majd Chris Rea, meg a Guns N' Roses.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Országszerte várják a véradókat, a héten is felveszik a harcot a szúnyogokkal. Csak elvétve lehetnek záporok. Demeter Lia vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: A görög dinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét is. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szól. Ők augusztus 7-ig tudnak jelentkezni. A programban 40 vállalkozás számára tudnak térítésmentes szolgáltatást biztosítani. 10 már csatlakoztak, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. A héten is felveszik a harcot a vérszívókkal. A következő napokban 5 Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyei településen folytatódik a szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk ma, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon fordulhatnak elő. A szél sok felé lehet élénk, 26-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A reggeli 12-19 fok után napközben 28-34 fok valószínű. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval a mai főhősünk a fal 1982-ben e napon mutatták be a kultikus, hát zenés mozit, vagy mozit, amelyben zene szól. És hát persze az animáció, mert hogy hihetetlenül erős benne az animációs rész. Ezeket a jeleneteket a zseniális brit politikai karikaturista és illusztrátor Gerald Scarfe készítette. Ezek a képsorok nem csupán látványjelenek, hanem Roger Waters gyerekkori traumáinak, a háború ellenességnek és a társadalmi elnyomásnak a legmélyebb szimbólumai. A film egyik legfélelmetesebb és legismertebb képsora ugye a vörös, fekete, merev, vastag kalapácsok végtelen sorokban tökéletes katonai fegyelemben masíroznak a totális diktatúrát, a fasizmust és az egyéniség teljes eltiprását jelképezve. A kalapács azért tökéletes szimbólum, ugye, mert egy olyan romboló eszköz, amelynek nincs arca, nincs agya, nem érez, és hát könyörtelenül lecsap mindenre, ami az útjába kerül. Aztán ugye a fém sas, meg a darálógép, Goodbye Blue Sky. Ez a jelenet egy békés, idilli tájjal és egy fehér galambbal indul, amely hirtelen szétrobban, és átadja a helyét egy hatalmas biomechanikus, náci, birodalmi sasra emlékeztető vészjósló lénynek. A sas ugye végig szántja Angliát, a romokból pedig arctalan, gázálarcos emberek tömegei vonulnak egy hatalmas húsdarálóba. Hát elég nyomasztó, halljuk be őszintén, még így szavakba öntve is. Ez a rész Roger Waters személyes traumáját dolgozza fel, akinek apja a II. Világháborúban esett el. Az animáció azt mutatja be, hogyan pusztította el a háború a brit hátország békéjét, és hogyan váltak a fiatal katonák arctalan hússá ebben az embertelen hadigépezetben. És hát persze még ott vannak az egymást felzabáló virágok, a gyári futószalag, a maszkok. Úgyhogy akinek van kedve egyébként, hát nem egy klasszikus nyári mozi, de sose baj, hogyha az ember előveszi és újra megnézi ezt. Pink Floyd és a fal. 100

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávlezárás a Soroksári úton kifelé. Ott a Lechner Ödön fasornál Komor Marcel utca éppen kinek hogy tetszik, vagy Máriási utca. Ezen kívül sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában, és persze ne feledjük, hogy munkálkodnak a Róbert Károly körúton az állatkerti felüljárón az Árpád híd irányába. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, látványos együttállást figyelhetünk meg, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővített kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélyeket, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
9: Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a Báb Színház világát. A program 2024-ben indult, azóta 190 településre jutott el, a témanapokon csak nem 8800 óvodás vett részt. Az intézmények e-mailben nyújthatják be jelentkezésüket, részletek a Dériné program hivatalos honlapján. Érdemes lesz az égre pillantani, látványos együttállást figyelhetünk meg pénteken. A nyugati égbolton a vékony dagadó holdcsarló és a ragyogó Vénusz párosa figyelhető meg a nyári alkonyatban, közölt a svábhegyi csillagvizsgáló. A jelenség szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM zökkenőmentes keddet kívánok mindenkinek, aki teheti meg a szabadságot, aki nem, annak jár a válveregetés. Metallica, Danger Zone, kezdésnek meg

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdő.hu.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, népszavazási aláírásgyűjtés indult, folytatódik a felmelegedés. Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásról nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-éig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
6: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
5: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

9 Rock-FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, hát bizony-bizony már kedd van ezen a héten, hát itt a foci VB ugye még ezen a héten, ugye 19-én lesz vége, de nagyon ne szaladjunk azért előre, mert addig mi a legjobb rockzenékkel fogunk eljutni, meg hát itt a nyár is, hát ez különlegesen fantasztikusak ezek a napok én szerintem, és hát ami a lényeg, hogy itt sokat kell inni vizet, és gondoskodni kell a napvédelemről, a legjobb rockzenékről ugye mi gondoskodunk, ezt már mondtam, és www.rockradio.hu, ha valaki elmegy nyaralni, akkor ott online streamen is lehet bennünket hallgatni, és egyébként érdemes is, mert hogy itt a Pantera, akik a Metallicával látogattak meg bennünket ebben az évben itt Magyarországon, mégpedig június 11-én léptek fel, és fantasztikus volt ez a kis minikoncert, amit adtak a Metallica előtt, teljesen méltó partnerek, és egyébként ők már bejelentkeztek Instán abban az ügyben, hogy Angliában volt az utolsó állomásuk a Metallicával, hogy ezek után mit fognak csinálni. Azt

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM, na azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Hát ugye a Deep Purple az egy ilyen zenekar, de tulajdonképpen mondhatjuk róla azt, hogy egy intézmény, több mint 100 millió eladott albummal a hátuk mögött, és a Rock and Roll Hall of Fame tagságával a zsebükben, ők azok, akik definiálták, mit jelent a hard rock, olyan himnuszokat adtak a világnak, mint a Smoke on the Water vagy a Highway Star, amelyeken generációk nőttek fel, és amelyeket minden kezdő gitáros először úgy megpróbál lefogni a hangszerén. Hát ugye a Deep Purple az jön Magyarországra most, nyugodtan készülhetünk erre, nyugodtan átgondolhatjuk ezt az eseményt. Mondom a dátumot, 2026. október 2-a, Papp László Budapest Sportaréna, mindenki készüljön, óriási buli lesz, és hát egy kis előzetes, egy kis ízelítő, egy 10 perces, nem? Deep Purple, Child in Time.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93 Rock FM, 1993-at írtunk, amikor is a Plush című dallal berobbant a Stone Temple Pilots, és a zenekar tagjai szerint ez volt az a pillanat, ami mindent megváltoztatott. Ez a felvétel lett az év legsikeresebb albumrock slágere Amerikában. Grammy-díjat nyert, az MTV pedig az év új előadójának választotta a zenekart. Érdekesség, hogy a Plush szövegét Scott Weiland egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy meggyilkolt lány történetét dolgozta fel, később azonban elárulta, hogy a dal valójában nem erről szól, hanem egy elveszett, megszállott szerelem metaforája. A megjelenésekor sok kritikus egyszerűen Pearl Jam utánzatnak nevezte a Stone Temple Pilots, ám az idő végül a zenekart igazolta, a Plush ma már a 90-es évek egyik meghatározó grunge himnuszaként szerepel a legfontosabb zenei listákon, és több mint 3 évtizeddel később is az egyik legtöbbet játszott rockdal a rádiókban. Jöjjön a dal, amely valóban feltette a Stone Temple Pilots zenekar a rockzene térképére, itt a Plush.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Mosógép! Meg a árparádé! Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, hát bizony már kedd van, július 14-e, mindjárt elérjük a közepét ennek a hónapnak, és ami még nagyon-nagyon jó, hogy hát igen, itt a nyár, dübörgünk és dübörög a foci VB is egészen 19-ig, és aztán még, ami jó tanács lehet, hogy fogyasszunk sok-sok folyadékot, vizet, egészen konkrétan, illetve gondoskodjunk a megfelelő napvédelemről, gondoskodjunk a legjobb rockzenékről, hangosítsuk fel a rádiót, vagy online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. És lehet hallgatni Alice Coopert is. Na most, ha Alice Cooper, akkor Hollywood Vampires, jó az is, inkább így mondanám, ők 2023-ban jöttek hozzánk, be volt jelentve egy jó kis buli, de az utolsó pillanatban lefújták, nagyon jó volt ezt hallani odakint az épület előtt, amikor bemondták hangosba, de azóta várjuk, hogy visszajöjjenek hozzánk, és vissza fognak jönni, szeptember 8-án végre színpadra állnak a Budapest Sportaréna falai között, reméljük a legjobbakat, és majd tényleg nem akarom nekik többször felróni ezt. Alice Cooper, Poison.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock-FM a Nirvana folytatja egyik legikonikusabb dalukkal, ez a Come As You Are. 1992-ben jelent meg a legendás Nevermind album második kislemezeként. A szám világszerte nagy siker lett, és máig a zenekar egyik legtöbbet játszott felvétele. Érdekesség, hogy Kurt Cobain eleinte nem akarta kislemezként megjelentetni, attól tartott, hogy a fő gitártéma túlságosan hasonlít a brit Killing Joke 80s című dalára, a hasonlóság miatt pedig éveken át vita alakult ki, de végül nem született bírósági ítélet az ügyben. A dal szövegét sokan a drogfüggőséggel hozzák kapcsolatban, mások szerint azonban sokkal inkább arról szól, hogy az emberek merjék önmagukat felvállalni, és ne akarjanak megfelelni mások elvárásainak. Maga Cobain is úgy fogalmazott, hogy a szám az emberekről és a rájuk nehezedő elvárásokról szól. A Come As You Are ma már a grunge korszak egyik legismertebb himnusza. A Spotify-on 2026-ra átlépte a 2 milliárd lejátszást, Kurt Cobain szülővárosa Aberdeen pedig a tiszteletére egy különleges táblát állított. Welcome to Aberdeen, come as you are.

103.9 Rock FM, ma itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig. Önálló nagy lemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzesed, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Ez a Red Hot Chili Peppers és a Scar Tissue.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként! Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, bizony, hát már kedd van, holnap szerda, holnap után csütörtök, azután péntek, és ott a hétvége. Itt a foci VB, és most már tényleg a finishben vagyunk, 19-én játsszák majd az utolsó mérkőzést, az igazi hatalmas nagy döntő, tehát addig még csak elugrálunk, vagy csak el vagyunk valahogyan, mégpedig a legjobb rockzenékkel, sok vizet iszunk, és gondoskodunk a napvédelemről, mert fantasztikus nyarunk van. Hát, kinek mi, ugye? Janis Joplin érkezik, egy Erma Franklin klasszikus dolgozott fel 1968-ban, ez a Piece of My Heart című dal, és a Cheap Thrill című albumon jelent meg. Janis Joplin rekettes, elementáris erejű éneke teljesen új életet adott ennek a felvételnek. A Piece of My Heart nem csak a 60-as évek egyik legemlékezetesebb rockhimnusza lett, hanem máig az egyik legikonikusabb női előadásnak számít a műfaj történetében, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Ő Janis Joplin és a Piece of My Heart.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM írja az Útinform, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, aztán a 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak a 17-es kilométer közelében, útszűkület mellett lehet autózni. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Tahitótfalun, a 11-es főúton, a Visegrádi úton a 30-as kilométernél a vízellátó hálózat rekonstrukcióját végzik, a félútpályát lezárták, és Esztergom-Búbánatföld település részen az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőr irányítja. Plusz 36 20 99 9 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már hozom is az Alice in Chains dalát, ez a Dumb Bones.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, na Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örökélmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát igen, na most a most következő dal is ezt bizonyítja, hogy ezért voltak neki ilyen időszakai, mind a mai napig vannak, és hát ilyen ő, most mit csináljunk? Azért egy jó Grammy-díjas dalt gondoltam ide, ezért Fly Away.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedaqur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdes rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a keddi Rock délelőtt, de már kedden délután folytatjuk, hiszen már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok, minden a legnagyobb rendben, teljesen mindegy, hogy milyen az időjárás, mindig gondoskodunk napvédelemről, mert az UV sugárzás most már hatásos a felhők fölött is, illetve sok-sok vizet iszunk, mert nyáron ez azért kell, tehát mindenképpen. Ja, és ha autóval megyünk valahová, akkor ha leállítjuk senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor is, hogyha nem süt a nap. Online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha pedig otthon pízik, akkor jó pihit, szerintem mindent elmondtam. Jöhet a legendás német rockbanda, a Scorpions, akik tavaly ünnepelték 60. évfordulójukat, de hát ez az ünnepség, ez teli volt koncertekkel, viszont most már elindultak, és átcsúszott idénre is, és szerintem még jövőre is talán úton lesznek, ezt ők egyáltalán nem bánják. Hát ezért élnek, ezt szokták meg, ezt szeretik, nálunk is jártak természetesen, még pedig június 20-án. Na, akkor annyit mondok, hogy Scorpions, Send Me an Angel.

103.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Kiss, akik ugye 2023-ban visszavonultak, hát jó, visszavonultak, úgy vonultak vissza egyébként, itt is voltak Magyarországon a visszavonulós turnéjukkal, hogy Gene Simmons kimondta, hogy a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben nem fog többé színpadra állni, jó. De hát anélkül meg viszont megteheti, hát így kellett csinálni, hölgyeim és uraim, és pont ezért fognak majd maszk nélküli koncerteket rendezni, mégpedig Landlocked in Vegas címmel, majd Las Vegasban nyilvánvalóan november 13-a és 15-e között, aztán közben készül a Kiss Avatar Show, amely majd állítólag 2028-ban jön, szóval azért ugye a fiúk nem pihengetnek, nem lehet róluk azt mondani, hogy most úgy hátradőlnek és élvezik az életet, hanem élvezik még mindig a színpadot, ami egyébként nagyon durván nekik való, hát hogyha vitálisak, ha éreznek magukban energiát, akkor miért ne? Itt a Kiss és a Crazy Crazy Nights.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

100% 9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és még mindig az M1-esen a 48-as kilométernél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se le, se felhajtani a kijelölt terelőutat, itt sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Plusz 36 20 99 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és egy jó Billy Idol-t gondoltam ide, aki idén bekerül a Rock and Roll Hall of Fame-be, megérdemelten teljesen. Billy Idol, Dancing with Myself.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Iba vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, hát bizony már kedd van, már majdnem itt a közepe a július hónapnak, és természetesen van még nekünk egy jó foci VB-nk, most már nagyon-nagyon izgalmas, tényleg a tetőfokán van az izgalom, és hát ugye van itt egy jó nyarunk, ezzel kapcsolatban is tetőfokán van az izgalom, és még annyit tudnék mondani, hogy mindenképpen hidratáljunk, ígyunk sok-sok vizet, és gondoskodjunk a napvédelemről, érezzük jól magunkat, ha autóval megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor is, hogyha nem süt a nap, mert hogy meleg van, sokkal melegebb, mint máskor, mint mondjuk télen, és akkor most jól megmondtam a tutit, és azt is megmondom, hogy a Queen érkezik. Ez a dal, a Somebody to Love, az 1976-os Day at the Races című lemez legnagyobb slágere, és akárcsak korábban a Bohemian Rhapsody, ez is egy igen komplex szerkezetű dal. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon sokan George Michael előadásában ismerik, mert hogy Freddie Mercury emlékére szerveztek 1992-ben egy segélykoncertet, ahol ő adta elő, és ezt az előadást minden idők egyik legjobb élő emlékperformanszaként szokták emlegetni, ez pedig az eredeti Queen, Somebody to Love.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Na, azt mondja, hogy Lynyrd Skynyrd, akinek a nevük hallatán mindig a Sweet Home Alabama jut eszünk be, de azért volt nekik más slágerük is. Ez pedig nem az, mint a Simple Man, amely 1973-ban jelent meg a zenekar bemutatkozó albumán. Az évek során igazi rock klasszikussá vált, és a Sweet Home Alabama, valamint a Freebird mellett a banda egyik legtöbbet hallgatott szerzeménye. Különlegessége, hogy nem a megszokott rock témákat dolgozza fel, a szövegben ugyanis egy édesanya ad útravalót a fiának, arra biztatja, hogy maradjon becsületes, szerény és ne a pénzt vagy a hírnevet hajszolja, hanem találja meg a saját útját. A lassan építkező gitártéma és Gary Rossington emlékezetes szólója mára a déli rock egyik védjegye, a Simple Man generációk óta a Lynyrd Skynyrd egyik legfontosabb dala, amelynek üzenete ma is ugyanolyan időtálló, néha a legegyszerűbb tanácsok a legértékesebbek. Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na ennyi volt mára a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsek Krisztián, és aztán megmondom őszintén, hogy jön 8-tól Szili is a Rock the Night-tal, én pedig várok mindenkit holnap is, az már szerda, nagy-nagy szeretettel, és a világ legjobb rock délelőttjével, addig is kellemes délutánt és estét, fantasztikus nyarat, jó foci VB-t, Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Ozzy Osbourne, és a Mama, I'm Coming Home.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, Alice Cooper jön Magyarországra, ez a legutolsó hír vele kapcsolatban, a Hollywood Vampires nevű szupercsapatával, amelyben Joe Perryvel, az Aerosmithből és Johnny Deppel zenél együtt. Ja, hogy kicsoda Johnny Depp? Hát ezt zenészkörökben nem biztos, hogy mindenki tudja, de színészkörökben mindenki tudja. A céldátum 2026. szeptember 8-a és a Papp László sportarénában lépnek fel. Néhány évvel ezelőtt a rajongók nagyon várták ezt a micsodát, aztán Guns N' Roses koncert lett belőle olyannyira, hogy Alice Cooper is elment a Guns koncertre, mert ugye a saját koncertje meghiúsult. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok, állítólag az időjárásban lesz egy kis enyhe holnap, esővel 29 fokkal, utána pedig visszatér a kánikula 33-34 fokkal. Akik szabadságon vannak, imádják. Akik nem, azok mit csinálnak? Rock FM-et hallgatnak? Oké, Bob Seger and the Silver Bullet Band.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű növényzete. Emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt, egészen pontosan a 6-os kilométernél. Budapesten egy balesetről tudok, a Szél Kálmán téren történt. Forgalomkorlátozásra kell figyelni továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban. Sávlezárás van a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, lezárás az 5. kerületben az Apácai Csere János utcában ma 17 óráig, és tegnap óta hétköznapi lezárás van ezen a héten is a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Who's Gonna Ride Your White Horses, The Fly, A Mysterious Ways, és hát persze ez, amit később aztán duettben is elénekelt Bono, Mary J. Blige-al, a dal címe van. Is it

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és ha valaki még mindig nem hallott a Dandó Ádi interjúját 1-2 évvel ezelőttről, ami fent van egyébként a Rock FM YouTube oldalán is, meg a Rock FM weboldalán is, rockradio.hu, akkor az Ugly Kid Joe-val kapcsolatban szerintem érdemes visszatekinteni a múltba, 90-es évek, 2000-es évek, és aztán a modern világ, amikor mondjuk 2024-ben újra jönnek többek között Magyarországra, és bejelentik, hogy vadonatúj nagy lemez van, de annyira gyorsan megy az idő, hogy mindez már történelem. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az útinform azt írja, az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé, az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű növényzete, majdnem egy órája, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt a 6-os kilométernél. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 36-os kilométernél az átterelt belső sávban teljesen megállt a forgalom, elég jelentős a torlódás. Budapestről nem kaptam semmilyen baleseti jelentést, és ez maradjon is így, de a következőkre kell figyelni. Forgalomkorlátozás van továbbra is a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, sávlezárás a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, lezárás az 5. kerületben az Apácai Csere János utcában, ez utóbbi csak 17 óráig tart, és 2 napja hétköznapi lezárás van újra ezen a héten hétköznap a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, ott az Eddával, száguldás fényes vágyakon, nem kell szó szerint venni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, nehezen tudunk szabadulni Meatloaf munkásságától, pláne, hogy nem is akarunk. Évtizedeken keresztül életében, és aztán halála után is. Meatloaf egyébként mindig énekelt, hogyha kellett, és mindig színészkedett, hogyha kellett. Márpedig kellett. Évtizedeken keresztül több mint 50 filmben és televíziós műsorban szerepel, gyakran a színpadi személyiségéhez hasonló szerepkörben. Leghíresebb szerepei közt található Eddie és Dr. Scott a Rocky Horror Show amerikai színpadi bemutatóján, és Eddie szerepe a Rocky Horror Picture Show filmváltozatában, Robert Bob Paulson a Harcosok klubjában, és Jack Black apja a kerek rockerekben egy karakter, aki például utálja a rockzenét. Hát ezt róla nehezen lehet elmondani, mert például akkora durranással jött vissza néhány év hallgatás után 1993-ban, hogy a fél világ odafigyelt erre, és hihetetlen jó balladákat énekelt. Egyik jobb volt, mint a másik. Na de vissza a 80-as évekbe, amikor a szerző Jim Steinman is elénekelte saját szerzeményét, a Rock and Roll Dreams Come True-t, és bekerült vele az amerikai top 40-es mezőnybe, ahogy akinek írta az is. Meatloaf. 80-as évek zenei folytatása keddi rock délutánban.

Le Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, sávlezárás van a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, a Budaörsi úton, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán. Váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és a 2. kerületben is a Szépvölgyi úton. Lezárás van a 2. kerületben a Fillér utcában, egyirányúsítás és félpályás lezárás van szintén a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Mert ez egy egyszerű dal, minden idők egyik legjobbja a tankcsapdától, bár önmagukkal vannak konkurenciában és versenyben, hogyha a legjobbakat fel kell sorolni, ugye nagyon sokan a mai napig a Mennyország turisztra esküsznek, megint mások meg erre. Klamoncse Krisztián vagyok, keddi rock délután, zenei folytatás 17 óra után, ZZ Top!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap, egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, nem lehet eleget beszélni az elképesztően jó munkásságról a 80-as évekből, előtte is és utána is nagyon jók, de ahogy szoktam volt mondani, sosem jobbak, sosem annyira jók sehol, mint a 80-as években. Például az Eliminator albummal, az Afterburner albummal és tényleg a szuperslágerekkel, ez is az, egy a sok közül, a Sharp Dressed Man. Persze, hogy a texasi szakállasokról, vagyis a ZZ Topról van szó. No, meg a csúnya közlekedési információkról az Útinformtól, az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében korábban 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az Útinform tanácsa, hogy aki Budapestre tart személyautóval, annak érdemes az 1-es főúton keresztül kikerülnie a balesetet, de szerintem ezt nagyon sokan tudják, így aztán az 1-es főúton is jelentős forgalom és torlódás várható. Budapesten a következőkre kell figyelni, folyamatosan forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, sávlezárás a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és hétköznaponként hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM és a munkásság, nem csak őrült lányoknak. 1981-ben alakultak, progresszív rockzenét játszottak, ami a 80-as évek elején nem volt szokatlan, de nagyon-nagyon oda lehetett tenni a poplistákra a szuperslágereket. Sikerült ez a Yesnek is később, 1984-ben az Owner of a Lonely Heart című dalla. Na de vissza az Ézsához, szupergrup volt, mert hogy tagjait a Yes, a King Crimson, az Emerson, Lake & Palmer és a Buggles tagjai alkották. Azt írja róluk a szakirodalom, muzsikájuk kellemes szélsőségektől mentes, eredeti együtteseik zenéjének keveréke. A romantikus hangzás elérésében a producer Mike Stone-nak is szerepe volt, aki például a Journey-vel vált ismerté. Ja igen, hát pályatársa Journey a 80-as évek elején. Pont tegnap beszéltem róla, hogy elképesztő nagyot domborítottak a különböző nagylemezekkel, és évről évre a szuperslágerekkel a sikerhadjárat 1981-től 86-ig tartott. Itt az Ézsa, és az egyik legjobb 1982-ből a dal címe Heat of the Moment.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, sávlezárás van a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, az Orló utcánál, a Budaörsi úton, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán. Váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és a 2. kerületben is a Szépvölgyi úton. Lezárás van a 2. kerületben a Fillér utcában, egyirányosítás és félpályás lezárás van szintén a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM. Keddi rock délután csak is a legjobbakkal. Hölgyeim és uraim, az időjárás is szeretne kitörni a törvényes keretek közül, ami a holnapot illeti, nem kell megijedni, csak 29 fok lesz, a kánikula megtörik, a csapadék viszont jön dörgéssel, villámlással, részletek 18 óra után, és Bryan Adams.
1: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM szerdára jöhet egy kis ejnye az időjárásban. A kánikulát megszakítja a dörgés, a villámlás és valamilyen csapadék, zápor, zivatar, de felhőszakadás is lehet ebből. Szerintem ennek csak a gyenge változatai jönnek majd 22-29 fokkal, vagyis hogy a kánikulát egy napig nélkülöznünk kell, hogy aztán csütörtökön és pénteken megújult erővel térjen vissza 33-34 fokkal, nagyon sok napsütéssel, nagyon magas UV-sugárzással. És hip-hop már is itt a hétvége, a szombat és a vasárnap, amikor megint picit hűl az idő 29-31 fokos csúcsokkal, szombaton jön egy hideg front, ennek köszönhetően a jövő hét eleje bemegy 30 fok alá. Egyébként pedig csapadékos lehet a szombat és a vasárnap, de nem lesznek rosszak a hőmérsékleti értékek, a hajnali felmelegedés is mindig ehhez igazolik 20-21 vagy 22 fokkal.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, azt szokták mondani, hiába volt 26 éve, azért a 2000-es év, és ami utána következik, már nagyon modern időket idéz. Oké, a Bon Jovi az It's My Life című dallal belépett a pályafutás harmadik évtizedébe, 80-as évek, 90-es évek, 2000-es évek, és hát persze hivatalosan a csapat a mai napig nem szűnt meg. Modern idők zenei folytatás Tátrai Benda Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, sávlezárás van a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, a Budaörsi úton, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán. Váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és a 2. kerületben is a Szépvölgyi úton. Lezárás van a 2. kerületben a Fillér utcában, egyirányosítás és félpályás lezárás van szintén a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalomkorlátozás van a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, sávlezárás van a 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé, és folytatódik a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában az Orló utcánál, a Budaörsi úton, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és szakaszos sávlezárás van napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán. Váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Pusztakúti úton és a 2. kerületben is a Szépvölgyi úton. Lezárás van a 2. kerületben a Fillér utcában. Egyirányosítás és félpályás lezárás van szintén a 2. kerületben a Nagyrét utcában, és korlátozások vannak a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, szerdára jöhet egy kis ennyi az időjárásban. A kánikulát megszakítja a dörgés, a villámlás és valamilyen csapadék, zápor, zivatar, de felhőszakadás is lehet ebből. Szerintem ennek csak a gyenge változatai jönnek majd 22-29 fokkal, vagyis hogy a kánikulát egy napig nélkülöznünk kell, hogy aztán csütörtökön és pénteken megújult erővel térjen vissza 33-34 fokkal, nagyon sok napsütéssel, nagyon magas UV-sugárzással. És hip-hop már is itt a hétvége, a szombat és a vasárnap, amikor megint picit hűl az idő 29-31 fokos csúcsokkal, szombaton jön egy hideg front, ennek köszönhetően a jövő hét eleje bemegy 30 fok alá. Egyébként pedig csapadékos lehet a szombat és a vasárnap, de nem lesznek rosszak a hőmérsékleti értékek, a hajnali felmelegedés is mindig ehhez igazodik 20-21 vagy 22 fokkal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, az Omega 70-es évekbeli űrkorszakából menjünk most 10 évet előre az időben, és 1987 körül a Whitesnake elképesztő munkássága, ezt meg már Stadion Rocknak hívják. Klavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bűdi Szili a műsorvezető most 8-tól, és indul a Rock the Night, ahogy szoktuk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

103.9 itt a Rock FM-en. Szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockslágereit. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, július 14-én, az év 196. napján. Az évből még 169 nap van hátra. Na, a mai napon Őrs és Marcell névnapját ünnepeljük. Az Őrs egy régi magyar személynév, amelynek jelentése harcos, vezér vagy őrsi. Míg a Marcell a latin Marcellus névből ered, és harcias, erőteljes jellemet jelent. Micsoda közösség a két név között. A francia történelem egyik legnagyobb ünnepe is ez a nap, 1789-ben kitört a Bastille ostroma, ami a francia forradalom szimbolikus kezdete volt. Ezért július 14-e nemzeti ünnep Franciaországban, tűzijátékokkal, felvonulásokkal és persze hatalmas adag sajtokkal és bagettekkel megspékelve. Jó étvágyat mindenkinek a mai műsorhoz!

93 Rock FM. Lássuk ki a ma született bárányunk, ő nem más, mint Jim Gordon, aki 79 éves lenne a mai napon, amerikai dobos és dalszerző. Ő tagja volt az Eric Clapton féle Derek and the Dominos nevű formációnak, és részt vett a legendás Leila című dal megírásában is. Emellett olyan nevekkel zenélt együtt, mint George Harrison, vagy Steely Dan, vagy Frank Zappa. Tragikus sorsú figura volt, skizofréniával küzdött, és betegsége miatt visszavonult, de zenei öröksége örökérvényű marad.

103.9 Rock FM itt a Szilipédiában. Tudtad, hogy a világ legrégebbi kávézóját már 1720-ban megnyitották Velencében, a híres Szent Márk téren található Café Florian, amely ma is működik. Itt ült már Goethe, Casanova, Proust, Hemingway, de a világon mindenki. Szóval állítólag Hemingway még azt is mondta, hogy itt a kávé olyan erős, mint a háború, és olyan fekete, mint a lelki furdalás. Ha valaha Velencében jársz, ne csak a galambokat etesd, hanem ülj be ide is, és igyál egy jó eszpresszót a történelem javára.

99 Rock FM. Tudtátok, hogy a világ egyik leghíresebb szimbóluma ma 111 éves. 1913. július 14-én alapították meg a francia Tour de France hivatalos időmérő rendszerét, amely azóta is mérföldkő a sporttechnológiában. A kerékpáros világverseny az egyik legkeményebb sportesemény a bolygón. 21 szakasz, több mint 3000 kilométer, tüdőszaggató emelkedők és nem ritkán extrém időjárás. A győztes nem csak erős, hanem vasból is van. Legalábbis mentálisan biztosan.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a japánok szerint a gyorsabb villamos hosszabb életet jelent. Tokióban ugyanis egyes kerületekben a lakosság átlag életkora 90 év felett van. És a kutatások szerint ez nem csak a táplálkozásnak, hanem a közlekedési infrastruktúrának is köszönhető. A japánok ugyanis napi több kilométert sétálnak a metróállomásokhoz, és a folyamatos kistempójú mozgás hozzájárul a szív- és érrendszeri egészséghez. Talán nem a sushi a titok, hanem a mozgásos életvitel.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, olyat mondok, hogy a Beatles egyik legismertebb fotója éppen egy hiba miatt lett ikonikus. Az Abbey Road lemezborítóján látható átkelés egy forgalmas londoni utcán teljesen spontán fotó volt. A fotós Lynn Macmillan mindössze 10 percet kapott, és összesen 6 képet tudott elkészíteni a srácokról. A srácok jöttek jobbról balra, balról jobbra, egyébként ez fenn van a neten, és megtalálhatóak a többi fotók is. És hát a legendás kép, amelyen Lennon fehér öltönyben, és ugye Paul McCartney pedig mezítláb sétál, állítólag nem volt megrendezett, sőt az utca egyik oldalán parkoló rendőrautót is később retusálták ki, hogy ne látszódjon benne. Na hát kezeket a magasba, aki lemezborítóval a kezében hallgatta ezeket a lemezeket régebben, és az egész albumot tudtuk úgy hallgatni, hogy ezt az egy képet tudtuk nézni. Azért ez brutálisan, csodálatosan. Hát egyrésztről inger gazdag, másrésztről pedig rettenetesen inger szegény időszak volt. Beírtük egy képpel nagyjából

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a sakkvilágbajnok Garry Kasparov egyszer számítógéppel csatázott és alul maradt. 1997-ben a Deep Blue IBM szuper számítógép legyőzte Kasparovot egy 6 játszmás sakkmérkőzésben. Ez volt az első alkalom, hogy egy gép hivatalos versenyen verte meg a regnáló világbajnokot. Kasparov dühösen távozott, de később elismerte, nem a gépet gyűlöltem, hanem az új korszakot. A meccs mérföldkő volt a mesterséges intelligencia fejlődésében.

0: legnagyobb rock himnuszok. Csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.
1: Árnyakat, ha nem veti meg,

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy egy amerikai kisvárosban évente megrendezik a sziklás túlélés napját. A kolorádói Cripple Creekben tartják ezt a versenyt, ahol a résztvevőknek 10 kilós sziklákat kell vinniük egy akadálypályán keresztül, és hát nagyon vicces jelmezeket kell felvenniük. Láttak már Elvist, Dinót és még Batmant is sziklát cipelni. Az esemény célja egyébként az adománygyűjtés, és az, hogy emlékeztessenek, néha a legnehezebb dolgokat is humorral kell átvészelni.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 9 10 39. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos-Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

99 Rock FM. Hát gyerekek, a most következő hír így elérzékenyíti az embert, mert hogy a világ legkülönlegesebb könyvtára Izlandon található, és kifejezetten emberi érzelmeket gyűjt. Reykjavikban működik a Museum of Emotions nevű különleges archívum, ahol nem könyveket tárolnak, hanem anonim módon beküldött leveleket, naplókat, gondolatokat, történeteket, amelyek az emberek legmélyebb érzéseit rögzítik. Szomorúság, öröm, gyász, szerelem, düh, minden ott van az írásba öntve. A cél nem az, hogy olvasóként kikölcsönözzünk bármit, hanem hogy megértsük, mennyire univerzálisak az érzelmeink, függetlenül attól, hol élünk vagy kik vagyunk. Az intézmény arra tanít, hogy a kimondatlan érzések legalább annyira fontosak, mint a hírek a címlapon.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: kell-e, hogy mielőtt segítségért kiáltanál? Rövid az időnk, kanyarog az út.
1: Hazavisz-e végül, vagy a végtelenbe fut?